pusztaságot. Egy kietlen pusztaságban. És válaszd el attól, mi sötét, és rossz.

utolsó napon megmérettetik mindent, s mi könnyű, a szél messzire fújja. Nem maradhat meg semmi más,